0: Mert számítani szeretném.
1: Szüli kikötti.
0: Szüli kikötti.
1: Crazy Medicaid, you copy?
2: Medicaid copies the recall. Medicaid copies the recall.